kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

Oké, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószórókocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és pórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
1: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk. Esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Base FM.

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Base FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószórókocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A Daruval, Huekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csaknem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
1: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk. Esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Kész a FM, rap, hip-hop, R&B, mindenkinek kellemes szerdereggelt, kellemes ébredezést, a mikrofonnál Erpi. Egy jó klasszik hazaival kezdek ma, én a Szófel 3, mindenkinek nagyon szuper napot, indulunk!

Szóval Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, érkezik egy 2020-as tömörülés új vonalról, amely Inas barakta egy jó időre a szakmát. Több mint 1,5 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on, illetőleg egyéb streameken. Produceri oldalon Tess Taylor, Nick Mira, Alec Widzsal és E. Troy, illetőleg Pharrell Wise kaptak szerepet, és akik a főszerepben vannak rap és ének oldalról, Gunna, Don Toliver, illetőleg N.A.V. érkezik a nagy sikerről Lemonade, itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 listán második helyen, a US Hot R&B hip-hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 BFM-en azonnal duruzsoltatom a fületekbe, hogy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószórókocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A Daruval, Huekével és Sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csaknem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
1: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk. Esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass.

0: 96. Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. November 8-án lesz az évfordulója, hogy megjelent. 9 guriga felé halad. Produceri oldalon Héti Dominik kapott szerepet. Érkezik a nagy sikerű Starboy, Belánó tollából.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Közlekedés.
1: Szuper szerdát és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Sávlezárásokkal készülnötök az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé eső irányba. Ez az info mindenképpen jó, jön, ha erre haladtok. Érkezik Drake és a szuper új dala 2026-ból, Dőbörögesse Bang. Itt a 96.4 SFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99

0: 96.4. Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Pizzami rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizzamiben limitált ideig!
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
5: Új Bézrá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézrá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
7: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószórókocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
8: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
7: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk, esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Vízközlekedés.
1: Kellemes reggelt és stresszmentes haladást a kilométerek során. Árpi vagyok, már is mondom az infókat mellé. Tart még a sávlezárás a 13. kerületben, a Rejter-Ferenc utcában, a Kerekes utcánál lévő szakaszon, valamint továbbra is fennáll még a sávlezárás konkrétan a Rejter-Ferenc utcában. Ha ezeken a szakaszokon haladtak, ez az info mindenképpen jól jön. Jön az indiai dózer, gyors vonat, sőt mondhatnám, hogy SpaceX, érkezik Hanumankind Call Me 2-se és a Big Dogs. Itt a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

Now, brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4. Peace FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó. 2024. április 24-én droppolt maga a klip. Az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britanniában, egészen pontosan Londonban forgat. Érkezik Manuel, Need You, Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en egy jó terápiás dal. Már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószóró kocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
3: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
2: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk. Esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2025. október 24-én született meg a dal, ami azt jelenti, hogy hamarosan ünnepli az egyéves évfordulóját. A zenei inspirációról néhány szó, a dal erősen merít Blue Country-ről, korai 2000-es évekbeli ikonikus Hit'em Up Style, Oops, R&B slágeréből, konkrétan nagyjából átvette az ütemeket. Érkezik Shenseea és a nagy sikerű Boss Up, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes napot és biztonságos közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Budára látogatunk az első kerületbe, ahol is korlátozásokra kell készülnötök a Döbrentei téren, illetőleg az Attila úton. Most pedig Pestre látogatunk a 16. kerületben, ahol viszont lezárásra kell készülnötök a Mészáros József utcában egy egészen hosszú szakaszon, úgyhogy az itt lakók és az erre haladók hasznos ennek az infónak a birtokában vannak. Jön Betonhoffi, Lil Frak, Krúbi hármasa és az Off-White itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk két vagány csajszí, és dominál egyébként a szőke hajszín. 155 millió feletti elérés produkált 2024 április 5-e óta. Jön nálunk Glorilla, Megan Thee Stallion nagy sikerű közöse, és érkezik a Wannabe. Itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: ki.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
1: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószórókocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A Daruval, Huekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
8: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
7: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk. Esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B 22. június 20-án dörrend be egy nyári dal keretében, stílusát és témáját tekintve egy dallamos fülbemászó pop-trap felvétel lett. A dalszöveg egyébként a klasszikus csábításról, az egymás iránti vonzalomról szól, némi hunszutsága megfűszerezve. Tídeni Manuel kettőse érkezik, és a kedvenc sportom a jó.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Beats FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószórókocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és pórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
3: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
2: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk. Esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot és dinamikus reggelt. Árpi vagyok, már is mondom az infókat mellé. Továbbra is fennáll még a sávlezárás a 10. kerületben a Fehér úton, úgyhogy a kőbányaiak és az erre közlekedők jó, hogyha ezt tudják, illetőleg lezárásra kell készülni a 11. kerületben Budán, a Kemenes utcában, úgyhogy ez az info is mindenképpen jól jön. Érkezik egy budapesti old school arc, MC Gőz, és jön tőle a Te, itt a 96-in visszafelem.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
2: Ennyi.

0: Te 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
7: Én? Letúj profilkép.
6: Az Óbudai szigeten?
7: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
6: Aurabay.hu.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
9: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószórókocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
10: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
9: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk. Esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper napot. A mikrofonnál Árpi, huncutkodunk hazai vonalról, jön Pifu Marics Peti kettőse és a Svindler.

Houston után hazaugrunk a 15. kerületbe Újpalotára. 22. május 20-án jelent meg a páros a Ló túloldalán című közös stúdióalbumának egyik kiemelt dalaként. Azóta is nagyon népszerű a streaming platformokon, hála a fülbemászó hip-hop pop track hangzásnak. Érkezik a 2022-es Azalia Dash közöse és a Pull Up. Na csumára!

0: FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A leg

A bagoly megint nagyot repült, az OVO Sound újra lassan megtalálja helyét. A Billboard Hot 100 100-as listán egészen a negyedik helyig menetelt, és a Song of the Summer címet is elhozta. Érkezik Drake és a Shebang. Na cseh!

0: R&B. Pesten kívül is. Bizfm.hu.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM.

1993. január 19-én látott napvilágot a következő ikonikus felvétel, egy időtlen hip-hop himnusszá nőtte ki magát, a Naughty 3 című harmadik stúdióalbumának vezető kislemezeként lett sikeres, az első helyet hozta el a Billboard Hot R&B hip-hop dalok közül a rangos Billboard Hot 100 listáján, és a 8. helyig menetelt, rengeteg híres előadó feltűnik benne, úgyhogy egy kortörténeti remekmű, érkezik Naughty by Nature és a Hip Hop Array. Én ma ezzel a legendás csapattal búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenki töretlen szeretettel, a mikrofonnál RP volt, pacsi puszi ölelés, szeretet az étel.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Megyünk tovább egy hazai előadóval. 2025 májusában debütált ez a dal, és lassan-lassan már a 12 milliós bűvös körben van. Érkezik egy olyan videóklip, amely látványban is bővelkedik, hogyha férfi társaim szeretik a popsikat és a jó ciciket, akkor mindenféleképpen ez a videóklip nekik szól. Érkezik Dash és pörög a Winnie Pooh itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószórókocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
1: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk, esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bills FM, Retrieve RMB, hát egy hatalmas hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, szerdán, veldán, hogy a kedvenc rádiótokat választottátok. Szerintem egy egész korrekt előadóval kezdünk, itt van Azaria Azokarival.

96.4 Bassa FM, rap, hip-hop, R&B. Manuel akkor érkezik, amikor már mindenki számára nyilvánvaló, hogy semmi szükséged nincs rá, és mégis nyúlnál utána. Pont ezt érzem én is a csoki tortával.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Érkezik a BSV és Nagy Bogi egy olyan időszakból, amikor hatalmas haknikba voltak emiatt a dal miatt is, és igazából mindegyik miatt, amit közösen írnak, lassan már lehet, hogy kezdi megérteni a közönség, hogy ez csak munkakapcsolat. Kivéve amikor Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a rockstárság már egy akkora fogalom, hogy rengeteget inspirálta, például a művészvilágot, a filmezést, a zenéket, az 1000 oldalból egy Post Malone és 21 Savage itt a Bass FM.

0: 95.1 Bass FM, Repipep R&B. Ma sem kell azon gondolkoznatok, hogy hol Tali, hiszen itt vagytok a legjobb helyen, a Frackinken, vagy mondjuk online, www.bassfm.hu. Faragó Janka vagyok, és dárántjuk a következő órára Bézsé és Lézműves dalát. Várj meg!
1: Állj meg, esélyes kérlek, várj meg!
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen. Nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen. Nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen. Nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen. Nordart.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bősz FM, Repipap R&B, a most érkező hölgynek szerintem kettő hangszer is van a torkában. Az egyik az ének hangja, a másik pedig kiderül itt a Push to Start.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, towo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Vannak az életben azok az összekacsintások, amit nem magyaráz meg egy fotó vagy egy videó, hanem kell hozzá Dash, Young Fly és az Omen Ma.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy?

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik a Weekendes Playboy Carti, két olyan előadó, akinek külön-külön is elég komoly kultusza van, együtt pedig olyanok, mint hogyha a jövőből szivárogtak volna vissza egy kis éjszakai életért. A dal amúgy a Hurry Up Tomorrow albumon is helyet kapott, és még az album megjelenés előtt együtt előadták. Egyébként a videoklipben izgi, hogy éjszaka is viselik a napszemüveget, csak úgy, mint a tanulóvezetők nappal az éjszakai vezetés címszó alatt. Timeless.

Rap, hip-hop. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Repipa, R&B, latinos energia, pesgő ritmusok és egy villa, ahol gyanúsan senki nem a korai lefekvésre készül. Ryan Castro, Capo és Gangsta, La Villa.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: R&B. Nálunk az ősz is a Pumpkin Spice Latte mellé is érkeznek a legjobb zenék. Itt lesz Jude Law a Sötéttel.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen,

0: 96.4 Bassa FM, Rap Hip Hop R&B. Ha full őszinték vagyunk, akkor a Starboy a Weekend miatt cseng ismerősen. De érkezett a magyar Belánó és megalkotta rá a saját verzióját. Azt a figurát, aki pontosan tudja, hogy minden szem rászegeződik, és nem zavarja. Itt a Bassan.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Bár a szembetűnő, hogy Dajanil a dalnál konkrétan szerelmes üzemmódba kapcsol. Viszont tudjuk, hogy nála a romantika sem azt jelenti, hogy hirtelen rózsaszín ködbe borul minden. Hála az égnek. Én sem vagyok ez a nagyon lányos típus. Agora, here's a bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Azt hiszem, hogyha valaki pontosan tudja, hogy kell évtizedeken keresztül fókuszba tartani a popkultúra figyelmét, ő Madonna, a Weekenddel és Playboy Kátéval pedig arról írtak,

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Közös nevezőnek a műfajt simán fel tudom ajánlani, és én is jövök veletek a következő órára. Faragó Janka vagyok, Sensia érkezik a Nem Csak Matekból a Tős Bosszáppal.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

96.4 Bézha FM, Repibe per MB, vad leszel, vagy vadász. Talán egy régi bulinak pont ez volt a címe. Beethoven viszont egy picit másfajta dzsungelt hoz. A bagi

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, hogyha online is hallgattok, akkor ott vagyunk abban a térben, ahol ti szeretnétek, és elég is stabil a fracking is, 96.4. Gyertek rá, Karol G és Nicki Minaj elhozza a 10x10 pozitív tuszát.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.1 Bész FM, Refipeppe R&B. Hogyha a tested már rég táncolna, de az agyad még a reggeli kávénál tart, akkor most figyelj, mert Nóti Natasa a dominikai zenei szintén egyik legismertebb női sztárja, aki olyan neveket dolgozott egy

0: minket. 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Ha még nem fulladtatok bele a Pumpkin Spice táncékba, akkor Telisszájjal tudjátok üvölteni a következő óra legelején. Testdalát érkezik a Winnie Pooh, én pedig most búcsúzom, de holnap reggel 10-kor itt folytatunk mindent. Faragó Jankát hallottátok, hello mindenkinek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96.7 FM Rap Hip Hop R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Ilyen például a Rockstar is, úgyhogy érkezik Da Baby Roddy Ricch-el közösen a Bisszen.
1: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen.

Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Ha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Egy nagy kedvencünket hozom, ez

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Mindig menőnek tartottam a rapper hölgyeket, nem csak az amerikaiakat, hanem a magyarokat is. Például Sissit is, pörögtön le a rappel jobban, a BSFM.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: Már is folytatjuk, és akkor pörgetem majd a Vári Meget, Vézsétől és Rézművestől, itt a 96.4 Beats FM-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új Bézvá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézvá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu. Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
2: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
3: Én, Letoy profilkép.
2: Az Óbudai szigeten?
3: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
2: AuraBay.hu.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Bellánóval megyünk tovább, pörögjön tőle a Starboy, itt a 96.4-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Yeah, yeah. Two.
2: Metro.

kölyök, hoppá, ő már régen felejtett kölyök. Rockstar vagyok, ez az élet menetek, sose mondták, hogy kerüljön el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már régen felejtett. Gyere, üljél be, babám.

Hoppá, már régen felejtett. Engem szidni mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Hallom az ex-szám.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Október 31-én duplázik Budapesten akusztik koncerttel a BSV. Mindkettő fellépés percek alatt sold out lett. Gratulálunk nekik ehhez. Pörög a Hello, a B

0: 96.4. Bézs FM.
1: Elhibáztad, láttad kicsim, újra elhibáztad.
2: GPM Music Production.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Kevesen tudják, hogy Coolio a 2000-es évek közepén Európába tette át a székhelyét egy időre. Olaszországban létrehozott egy független kiadót, hogy az európai hip-hop tehetségeket karolja fel, és segítsen nekik az áttörésben. Pörögjön tőle a Too Hot zenéje, itt a Biz.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órát Panna kérésére a Bakpakkal indítjuk majd. Nem sokára érkezik Dash Young Fly és Azaria a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradt,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Beast Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Belépőddel Otis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen,

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Most pedig egy csípőtekerő zenével megyünk tovább, ez a Dembo. Nati Natasától, Nando Boom-tól.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Időt utazunk méghozzá 1990-re. Január 13-án droppolta akkor MC Hammer a You Can Touch This zenéjét. Pörgetem is a Bass-en. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: 10 közlekedés.
1: 96 BFM, Rap Hip Hop, R&B. A 8. kerületben beállt a 32-esek tere is a környéke, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik a BSV nagy bogival. Ez az Always Be Mine, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Amikor Dr. Dre-nek hallotta a demo kazettán Snoop hangját, teljesen oda volt a laza flowjáért, úgyhogy felhívta a telefonon, de Snoop azt hitte, hogy csak ugratja valaki, úgyhogy rá is rakta. Szerencsére Dre nem hagyta annyiban, hagyott egy hanguzit, amivel bizonyította, hogy tényleg ő az, aki felhívta Snoopot, a többi pedig már történelem. Hallgassuk meg azt a laza flow-t, érkezik Snoop Dogg, Wiz Khalifával, Bruno Mars-szal, ez a Young Wild and Free, a Bass-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk, hogy milyenek a Swindlerek, azt Pifu és Marics Peti elénekli nekünk nem sokára. Itt a 96.4 Beast FM-en.
2: Itt egyet üttök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Swindler.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, Nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, Nordart.hu.
2: 5 év cseregarancia.
3: Igen, Nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, Nordart.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Teddy, most 11. alkalommal Budapesten. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás. Ezen a pénteken Budapest, Bécsi út 136. Teddy, ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.8 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, megtekerjük a csípőnket Tylával, érkezik tőle a Push to Start.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Az 5. kerületben beállt a Szabad Sajtó út mindkét irányba, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik Dash és Young Fly, ez az Ó Mamma, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: Ez egy kerületi klasszikus.
1: Kattanj ránk. 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop. R&B. Pesten kívül is. bassfm.hu.
2: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Menő fitjei vannak Ryan Castro-nak is. Olyan előadó művészekkel dolgozhatott már együtt, mint például Peso Pluma vagy Mike Towers. A következő trackben, a La Villában pedig hallhatjátok vele Kapót és Gangstát is. Itt a 964 Bass FM-en.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96.4 Bizz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. De ahogy 6-ot üt az óra, elköszönök, mert Revolution beköszön. Méghozzá Jude Law-val és a Sötéttel indít nem sokára. Itt a Bizzen.
0: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
2: Halló? Én? Letúj profilkép.
1: Az Óbudai szigeten?
2: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
1: Aurabay.hu.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen,

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ez alatt az idő alatt tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Indulunk még hozzá Jude Law Sötét című dala után, Bossman Lowval, tőle is egy jó fenékrázós dallal, ez a Shake the Dance.

0: 10 közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Városligeti Fasornál. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jaberrel. Tőle is szóljon Stars című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. 2012 óta mindenki énekli, hogy kicsit szűk a világ nekem. Ezután szerintem tudjátok, mi következik. Jön Majka Curtis és BLR, ez pedig a Belehalok.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Azt mondják, hogy az előadóknak mélységet és magasságokat is meg kell élniük, hogy tudjanak igazán alkotni. Valaki pont a legmélyebb pontján tud a legjobban alkotni, ha érzelmileg úgy van, valaki pedig, ha nagyon boldog. Én azt gondolom, hogy Daninál, mármint ti, Daninél ez inkább a mély pont volt. Jön, ha elmegyek című dal.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper feldolgozással. Blue Country eredeti slágerét a Hit 'Em Up Style dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Boss Up. Figyeljetek, csak ezzel megyünk már is tovább.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: yeke, tamo, o yeke, cello, o yeke, towo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Révai közben. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel. Hozzájuk csatlakozik Nagy Bogi, ez pedig Always Be Mine című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Jenny kérésére Manuellel megyünk tovább, tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Biztos merem állítani, hogy a következő dal hallatán mindenkinek dallamtapadása lesz, és ezt fogjátok fütyülni. Jön Tideni és Rézműves, ez pedig Van valami című slágerük.

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, Dash Young Fly és Azaria Mester 3-asa után egy párossal megyünk tovább. Az élet jó, legalábbis ez a páros ezt állítja, Life is Good, ez pedig Future és Drake itt a kedvenc rádiótokban.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Bár bejött ez a fránya hideg, de azt gondolom, hogy a következő dalal egy picit visszarepülünk a nyárba. Jönnek Valmárik és Tomi, ez pedig Valencia című daluk itt a Beast-en.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B, egy egész ütős kollabban megyünk tovább. Érkezik Diaz és Menta, ez pedig Méreg című daluk itt a kedvenc rádiótokban.
3: Hiába

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

961 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó óránba, gyertek velem egészen este 10-ig, továbbra is tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620 964 99 99-es telefonszámon. A folytatásban Doja Cat érkezik itt a Bass FM-en.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

94 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Lil Durk és J. Cole All My Life című daluk után gurulunk is tovább, méghozzá egy másik párossal, mondhatni egy formációval, három betű BSV. Annak idején ugye Birsivóként indultak, még az underground korszakban, majd aztán szépen kinőtték magukat, és most már arénákat és nagyszínpadokat töltenek meg. Jöjjön Passport című

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára Jude Law és Only You Reflect című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban. Sziasztok!

0: kissfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztőben, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakom.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is BaseFM.hu.
2: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

Más az anyuk a tévén, a tévén a halálban.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: I'm so fresh, man.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy? A pe-

0: FM 96.4 Bass FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rám, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.